Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.
1: Egy kis patak mindig rohant,

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt,

0: megtalál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Tűzgyújtási tilalom érvényes országszerte, lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. 47-szer vonultak a tűzoltók erdőtűzhöz az elmúlt 24 órában, közölték a kormány Facebook oldalán. Emlékeztetnek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utakmosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült, napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
4: Június utolsó vasárnapjának reggelén köszöntöm 6 óra múlt néhány perccel a stúdióban Gulyás Anita, szép jó reggelt. Az évünkből már csak 186 nap van vissza. Egyébként hihetetlen, hogy hogy telnek a napok, a hetek, a hónapok. Itt van június vége hamarosan, és a mai napra már igazi nyári időt, sőt, mi több igazi kánikulát jósolnak a meteorológusok. Kitartást kívánok az Iréneket és a Leventéket. Köszöntöm. Hamarosan pedig hozom, hogy mit tudhatunk a nevekről. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágerei itt vannak a vasárnap reggelünkben is, amely június utolsó vasárnapja, 28-a van ma, amikor az Iréneket és a Leventéket köszöntjük. Az Irén egy görög eredetű név, melynek jelentése béke, míg a Levente egy régi magyar személynév, amely a lesz igéből, vagy a vadászat jelentésű szláv lovanta szóból származik, és eredetileg levőcskét vagy vadászt jelentett. De ma még lehet köszönteni a Marcellákat, a Hermiuszokat, a Petúniákat, a Leonidászokat, vagy éppen a Jernéket is, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek a névnaptárban. De körülnézünk a híres szülöttek között is. 1491-ben 8. Henrik angol király született ezen a napon. Az angol történelem egyik legkülönlegesebb szereplője volt ő. Az ő uralkodása alatt vált le az anglikán egyház a katolikus egyházról, záratták be a kolostorokat Angliában, és ő lett az új egyház feje is. És széles körben ismert arról is, hogy 6 felesége volt. A következő születésnaposunknak pedig a leghíresebb mutatványában visszatérő kifejezése volt. Ez a van másik. Ugye már tudja is, hogy kire gondolok, arra a bizonyos híres bohócra, aki 1921-ben látta meg a napvilágot, ő Ötvös Gábor magyar zenész, zenebohóc, Jászai Díjas érdemes művészünk. 1964-ben pedig képzelje, egy svájci fellépése alkalmával Chaplin a cirkuszi öltözőjében családja kísérletekben látogatta meg, egy csokor szalmavirággal gratulált neki ahhoz a tevékenységhez, amelyel mosolyt csal az emberek arcára. És akinek a vagyonának csak egy kicsiny szeletkéjével is sokan boldogok lennénk, ő az 1971-ben született Elon Musk, dél-afrikai születésű amerikai vállalkozó feltaláló. Hát mostanság azért sokat hallani róla. Akár csak Rubin Trékáról, akinek jó egészséget kívánunk, 1978-as születésű, de ma ünnepel Vastag Csaba is. Isten éltesse minden születésnapost, amikor elfújja a gyertyát, ne feledkezzen el valami csubi szépet kívánni, hát ha az univerzum meghallja és meg is ajándékozza vele. Én a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel tudom meglepni önt, aki ebben a korai órában is velem tart. Szép jó reggelt!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig egy idézettel térnék vissza. Úram, önnek tudnia kell, hogy az élet tele van végtelenül abszurd helyzetekkel, amelyeknek gyalázatos módon még arra sincs szükségük, hogy valószerűnek hassanak, hiszen igazak. Az idézet a Hat szerep keres egy szerző című drámából származik, amely az 1867-ben ezen napon született Luigi Pirandello egyik leghíresebb műve. De egy kicsit visszatekeredünk az idő kerekével 1389-ig. A mai Koszovó területén fekvő Rigómezőn a szerbek vezette hadsereg bizony ezen a napon súlyos vereséget szenvedett a törököktől. Még 1763-ban Kárpát-medencében az egyik legsúlyosabb 6,2-es erősségű földrengés romba döntötte Komáromot. 1838. június 28-án pedig megkoronázták Viktória brit királynőt a londoni Westminster apátságban. Mindössze 19 éves volt, bár a trónra lépése már korábban, 1837. június 20-án megtörtént. A fényes koronázási ünnepségre csak egy évvel később került sor. A koronázás az elsők között volt, amelyről széles körben tudósított a korabeli sajtó, így sok brit alattvaló először követhette részletesen nyomon ezt az eseményt. Viktória később úgy emlékezett vissza, hogy a szertartás egyes részei annyira bonyolultak voltak, hogy több résztvevő sem tudta pontosan, mikor mi is következik. Uralkodása végül 63 évig és 216 napig tartott, ami akkoriban rekordnak számított a brit történelemben. És már 1846-ban járunk, amikor is Adolf Sax belga-francia hangszerkészítő szabadalmaztatta a szaxofont. Még 1919-ben ezen a napon a német küldöttség Versailles-ban aláírta az első világháborút lezáró Antant hatalmak által diktált békeszerződést. Mi nem írunk alá most semmit, viszont pörgetjük a ma kedvenceit és a tegnap slágereit június utolsó vasárnapján itt a Rádió Antriton. Szép reggel!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám.
5: Antrit reggel.
1: A ma kedvencei
5: és a tegnap slágerei.

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig itt van június utolsó hétvégéjének horoszkópja. Kedves Kos, a hétvége lendületesen indulhat, érdemes kihasználni a megnövekedett energiáját, de kerülje a felesleges vitákat. Egy váratlan találkozás pedig kellemes meglepetést hozhat. Kedves Bika, most a pihenés és a feltöltődés kerülhet előtérbe. Ha régóta halogat egy családi beszélgetést, a hétvége kedvező alkalmat kínálhat rá. Kedves ikrek, mozgalmas napokra számíthat, több meghívás vagy program közül választhat, ezért érdemes azt előnyben részesítenie, amely valóban örömet okozhat az ön számára. Kedves rák, érzelmekben gazdag hétvége várja, egy régi emlék vagy ismeretség új szint vihet a mindennapokba, hallgasson a megérzéseire. Kedves oroszlán, most könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, használja ki a kedvező légkört kapcsolatai erősítésére, ugyanakkor hagyjon teret mások véleményének is. Kedves szűz, a rendezettség iránti igénye most különösen erős lehet. Egy kisebb otthoni vagy kerti tevékenység sikerélményt hozhat, és segítheti a kikapcsolódásban. Kedves mérleg, harmóniára törekvő hétvége következik. Kellemes társasági események és jó beszélgetések várhatnak önre. Egy régi félreértés akár tisztázódhat is ezen a hétvégén. Kedves Skorpió, intenzív érzések és fontos felismerések kísérhetik ezeket a napokat. Érdemes időt szánnia önmagára és a valóban fontos kapcsolataira. Kedves nyilas, a kalandvágy erősödhet önben. Egy rövid kirándulás vagy spontán program sok örömet tartogathat. Legyen nyitott az újdonságokra. Kedves bak, most különösen értékes lehet a nyugalom és a családi környezet. Egy régóta tervezett ügyben előrelépés történhet, de csak akkor, hogyha türelmes marad. Kedves vízöntő, inspiráló hétvégébe lép be, új ötletek születhetnek, és olyan emberekkel találkozhat, akik hosszabb távon is fontos szerepet kaphatnak az életében. Kedves halak, a kreativitás és az érzelmi érzékenység egyaránt erős lehet. A művészetek, a természet vagy egy meghitt beszélgetés különleges élményt nyújthat. Június utolsó hétvégének horoszkópját hallotta nálunk itt a Rádió Antriton. Kellemes pihenést kívánok, jó feltöltődést a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: ez pedig óránk utolsó dala volt itt az FM 105.1-en, de a híreket már meghallgathatja online formában is a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül. Egyébként ez az az oldal, ahol mindenféléről értesülhet, ami Tolna vármegyét érinti. Legyen az sportesemény, legyen az Szekszárd várost érintő bármilyen fejlesztés, beruházás, vagy önkormányzati határozatrendelet, mindent meg fog találni egy-egy cikk formájában, úgyhogy érdemes bekövetni ezt az oldalt, akár csak Facebook oldalunkat, ahonnan már értesülhetett arról, hogy mi lesz a mai megyei mozaikban, kik lesznek a vendégeim. Ez majd csak 8 órát ostartol, most viszont hírszerkesztünk a 7 órás információkat hozzá, a következő órában pedig a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában várom vissza. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
3: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, Soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
2: Ennyi volt a reklám!
8: Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is. Eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ezek a 7 órás információk voltak nálunk itt a Rádió Antriton. A Ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában köszöntöm az Iréneket és a Leventéket. Ők a mai névnaposok június 28-án. Bízom benne, hogy csodaszép napjuk lesz, és hogy nem kapnak hőgutát, ugyanis nagy forróságot jósolnak mára. No de erről hallott is, és hall is majd még ebben az órában. Rádiózzunk együtt, töltsük együtt az utolsó vasárnapot szűnőben. Jó reggelt, Gulyás Anita vagyok.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió Antrit.
10: If I asked you to dance

0: Egy zenés programot ajánlanék a figyelmébe a ma kedvence és a tegnap slágere után, ugyanis a 26 éve töretlenül éneklő Kismődi Ferenc énekegyüttes várja az érdeklődőket Bátaszékre. A repertoárjuk nagyon színes, a népdal feldolgozásokon át egyházi énekeket, vagy éppen könnyed hangvételű zeneszámokat is előadnak. Szerintem sor kerül majd a ma esti eseményen is erre, ugyanis este 7 órától a piasztéri Zugudvarba várják az érdeklődőket, tehát Bátaszékre. Szerintem a nyár egyik legszebb ajándéka lesz ez tőlük, amikor a zene összehozza majd az embereket. Ezért is ajánlom különösen a figyelmébe a Kismódi Ferenc énekegyüttes nyárköszöntő hangversenyét, amelyre, ahogy mondtam, a mai este folyamán 19 órakor kerül sor a bátaszéki piasztéri Zugudvarban. A koncert pedig nem csak egy zenei élményt kínál, hanem kiváló alkalom arra is, hogy együtt töltsön egy kellemes nyári estét családtagjaival, barátaival, ismerőseivel, ne adj Isten, olyan ismerősökkel, akiket már 1000 éve nem látott. Napjaink rohanó világában különösen fontosak az ilyen ehhez hasonló közösségi alkalmak, amikor megállhatunk egy kicsit, találkozhatunk olyanokkal, akiket már régen láttunk, beszélgethetünk kötetlenül, és hát közösen élhetjük át a zene örömét, mert ugye a zene rengeteget tud adni, csak lehetőséget kell kínálni számára, hogy mi ezt befogadjuk. A Kismódi Ferenc énekegyüttes pedig szeretettel vár minden érdeklődőt a különleges nyárköszöntő eseményére, ahova belépés díjtalan. Június 28-án, azaz a mai este folyamán 7 órától a bátaszéki piasztéri Zugudvarban kerül megrendezésre ez a szuper jó program. Ezzel együtt lehet köszönteni a nyarat dallal, közösséggel és bizony jó hangulattal. Ezzel megyünk tovább mi is itt a Rádió Antriton a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Kívánok csodaszép vasárnapot!
1: Ez az Antrit reggel! Rádió Antrit!

0: kedvencei és a tegnap slágerei után egy szomorú hírem van. 1935-ben ezen a napon szerepen a napi rekord 39,9 Celsius fok volt. Nos, egyelőre úgy néz ki, hogy a mai nap folyamán ez meg fog dőlni, ugyanis 40 fokot vetítenek elő a meteorológusok. Nem lenne rossz, hogyha ez nem történne meg, de egyelőre úgy néz ki, hogy igen, ugyanis fölénk húzódott az a bizonyos hőkupola, aminek köszönhetően hát rákapcsolt a forróság. Ez pedig még nem fog enyhülni, majd csak július 1-től adnak némi reményt arra, hogy egy kicsit visszábesik majd a hőmérséklet, ez pedig majd csak jövő hét szerdától várható. Nos, addig meg kell barátkoznunk ezzel a 40 fokkal, ami a legfontosabb, hogy lehetőleg ne sok időt töltsünk ilyenkor a tűzőnapon. Igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot, alkoholmentes folyadékot, és gondoskodjunk arról, hogy a fejünk védve legyen a napsütéstől. Jó hasznát veszük ilyenkor azoknak a bizonyos kalapoknak, sapkáknak, amelyek még lehet, hogy a fiók mélyén bújnak meg. A napvédelemről pedig már nem is beszélek, hiszen szerintem ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy az UV-sugárzás bizony igen magas, ez pedig károsítja. A bőrünket nagyon csúnya dolgokat tud maga után vonzani, hogyha leégünk és nem figyelünk oda megfelelően. Viszont a vízpart az csávít mindenkit, talán még az erdő is, ahol egy kicsit elviselhetőbb a hőmérséklet, úgyhogy a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában szervezzen ehhez hasonló programokat.
1: A következő műsorszám

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
5: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd be hétfőket!
0: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! I'm

0: És a tegnap slágerei is társul szolgálhatnak mondjuk egy jó kis fotó elkészítéséhez, ugyanis az Éjes Gyula könyvtár fotópályázatot hirdetett, egészen pontosan a könyvtár zöld folyamának programja, ami a Rend a káoszban a természetes egyensúly címet viseli. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek megmutatják a természetben rejlő harmóniát és rendet, akár egy vadregényes tájban, akár egy gondozott kertben, vagy éppen mondjuk egy apró részletben, amely a világban, de legfőképpen Tolna vármegyében készült. A pályázatra Tolna vármegye amatőr fotósai jelentkezhetnek, legfeljebb 3 saját készítésű képpel. Fontos feltétel azonban, hogy a fotók Tolna vármegyében kell, hogy készüljenek, és csak is minimális utómunka megengedett ezeken a felvételeken. Mesterséges intelligencia segítségével létrehozott, vagy éppen módosított képeket éppen ezért nem tudnak elfogadni a szervezők. A beküldési határidő még odébb van, 2026. október 1-e, de mert hogy egy jó képnek a tartalmát meg is kell keresni, ezért jó, hogyha időben értesül róla. A legjobb alkotásokat egyébként értékes díjakkal jutalmazzák majd, és közönségdíjat is kiosztanak, valamint a kiválasztott fotókat pedig egy kiállítás keretében mutatják majd be a nagy érdeműnek, az érdeklődőknek. Hogyha ön is észreveszi a természet apró csodáit, ragadjon fényképezőgépet, és mutassa meg, hogy hogyan is találkozik a rend és a káosz a környezetben, éppen az ön környezetében. A részleteket pedig keresse az Éjes Gyula könyvtár Rend a káoszban című Facebook eseményeként, ahol megtalálja pontos részleteket is természetesen. Járjon tehát nyitott szemmel és fotózol le mindent, ami megragadja a figyelmét. Lehet, hogy a zsűri is hasonlóképpen látja majd. Most pedig jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: csodás vasárnapot, ez már az utolsó a júniusunkból. Szép jó reggelt, a ma kedvence és a tegnap slágerei kitartanak velünk a következő órákban is. Most viszont átengedem a terepet hírszerkesztőnknek, hiszen érkezik a legfrissebb információkkal. Pillanatokon belül 8 óra, aztán startol az a beszélgetős magazin műsorunk, amely 2 órán keresztül fog tartani, természetesen zenékkel vegyítve. Számíthatnak azokra a beszélgetésekre, amelyek sok-sok érdekes információt tartogatnak majd. Hogy egészen pontosan kik lesznek a stúdió vendégeim, ezt nem árulom el, hiszen pillanatokon belül kiderül. Viszont, hogyha követi Facebook oldalunkat, akkor onnan már értesülhetett róla, hiszen a tegnapi délután folyamán kikerült a poszt. Egyébként érdemes bekövetni az oldalunkat, mert hogy sok-sok fontos információt tudhat meg innen, illetve érdekességekkel is szoktunk szolgálni. Sőt, mi több betekintést engedünk a kulisszák mögé is. No, de most ilyen hírszerkesztünk a legfrissebb információkkal. 8 után várom. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Kialakulóban van a Sziaszt a Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250.000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termálrész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkőlépcsők, műkőfelületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal! Indul a megyei mozaik!
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információk.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. június 28-án 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba, a mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz az a táncoktató, aki többek között a Bartina Néptánc Együttes csoportvezetője is, Nyemcsok Pállal fogok beszélgetni. Majd érkezik hozzám egy ifjú tehetség, aki az opera világában mutatkozik meg az utóbbi időben. Braun Marianna Zita. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk is bennünket a következő 2 órában is.
2: Rádió Antrit. Megyei mozaik. Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Most következő hír összefoglalónkat Janner Julitól hallja.
3: A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában tartották meg június 17-én a 2026-os alkotói pályázat országos díját adó ünnepségét. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a hagyományoknak megfelelően idén is meghirdette pályázatát, amelynek célja a tűzvédelem fontosságának, a lakástüzek megelőzésének és a tűzoltó hagyományoknak a kreatív bemutatása volt. Az idei évben a tanulók három korcsoportban szabadkézi alkotás és fotó kategóriában pályázhattak a tűz nem játék témában. Országosan összesen 4405 pályamú érkezett, ebből 4299 szabadkézi alkotás és 106 fotó. A beérkezett munkákat művészekből, múzeumi és tűzvédelmi szakemberekből álló zsűri értékelte. Az ünnepségen jelen volt Fülep Zoltán, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője, dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója, valamint dr. Borsos Mihály fotóművész, a Bíráló Bizottság tagja. A díjátadón elismerésben részesítették a legkreatívabb iskola 2026 cím nyerteseit is. Az idei évben a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola és a Drávasztárai Általános Iskola nyerte el a kitüntető címet, miután mindkét intézmény valamennyi tanulója készített pályaművet. A szabadkézi alkotások 11 és 14 éves korcsoportjában Tolna vármegyei siker született. Ale Guerdonina Vészfény című pályaművével országos első helyezést érte el. A díjat Fülep Zoltán tűzoltó dantártábornoktól vehette át. A 6-10 éves korcsoportban Morán Zói Erika, Jász Nagykun Szolnok vármegyei, még a 15-18 évesek között Szőlősi Loretta, Hajdú-Bihar vármegyei tanulóalkotása bizonyult a legjobbnak. A fotó kategória első helyezettje Pap Dorina Bianca lett, Borsodabaúj Zemplén vármegyéből. A rendezvény zárásaként Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok megköszönte a diákok, a felkészítő pedagógusok és a szülők munkáját, hangsúlyozva, hogy valamennyi résztvevő nyertesnek tekinthető, hiszen a pályázaton keresztül fontos tűzvédelmi ismeretekkel gazdagodtak. Hosszú távú megoldást keres Szekszárd az illegális hulladéklerakással érintett városrészek problémájára, tudtuk meg Szekszárdváros hivatalos Facebook oldaláról. A témában dr. Fusz György alpolgármester kezdeményezésére helyszínbejárást tartottak a Tolna vármegyei kormányhivatal, a megyei tisztifőorvos, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a polgármesteri hivatal és több más hatóság szakembereinek részvételével. A bejárást követően a résztvevők a városházán egyeztettek a lehetséges megoldásokról. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a hulladék elszállítása önmagában nem jelent tartós megoldást, hiszen ez már többször megtörtént korábban. A bírságok kiszabása sok esetben nem hozta meg a kívánt eredményt, mivel azok végrehajtása jelentős nehézségekbe ütközik. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol térfigyelő kamerák segítik az ellenőrzést, ott a rendőrség és a közterületfelügyelet eredményesen tud fellépni a szabályszegőkkel szemben. Ennek érdekében megvizsgálják, hogy mely további helyszíneken indokolt kamerák telepítése, illetve milyen költségekkel jár a rendszer bővítése. Az illegális hulladéklerakás nem csupán városképi probléma, hanem közegészségügyi veszélyt is jelenthet, mivel az abban található ételmaradékok és egyéb szerves anyagok táplálékot biztosíthatnak a rágcsálóknak és a különböző rovaroknak, amelyek betegségek terjesztői lehetnek. Emellett a hulladéklerakók gyakran tűzveszélyesek is, csak az elmúlt 2,5 évben 21 alkalommal kellett a katasztrófavédelemnek hulladéktüzeket oltani a Buzavirág és a Halas utcák térségében. A helyszínbejáráson és az egyeztetésen megfogalmazott javaslatokat a hatóságok a polgármesteri hivatal közreműködésével összesítik, majd kérésének megfelelően átadják dr. Sárosi József országgyűlési képviselőnek, aki ismeri a körülményeket és elkötelezett amellett, hogy hosszú távú megoldást szülessen. A probléma végleges rendezése nem képzelhető el kizárólag hatósági eszközökkel. A területen élő családok szociális helyzetére kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen az ott mély szegénységben élő emberek felkarolása, támogatása és társadalmi integrációja nélkül nem születhet tartós és valódi megoldás. A cél ezért egy olyan átfogó program kialakítása, amely egyszerre kezeli a közbiztonsági, közegészségügyi, környezetvédelmi és szociális kihívásokat. Az energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című pályázat keretében Szekszárd megyei jogú város önkormányzata 223.265.541 forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Célja egy korszerű adatvezérelt energiamenedzsment rendszer kiépítése Szekszárd önkormányzati intézményeiben, amely lehetővé teszi az energiafelhasználás folyamatos nyomon követését, elemzését és optimalizálását. A fejlesztés hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez, az üzemeltetési költségek csökkentéséhez, valamint a környezeti terhelés mérsékléséhez, ezáltal támogatva a fenntartható működést és a klímavédelmi célok elérését. Emellett a projekt fontos eleme az energiahatékonysági szemléletformálás, valamint az ehhez kapcsolódó tudásanyagok fejlesztése és terjesztése. A projekt megvalósítására konzorcium alakult, amelynek vezetője Szekszárd megyei jogú város önkormányzata. Tagjai a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft., a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft., a Szekszárdi Távfőszolgáltató Nonprofit Kft. És a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. A beruházás, amelynek a befejezési időpontja 2027. február 28, 25 önkormányzati ingatlant érint. Sokan keresték meg az elmúlt hetekben a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő nyitása miatt dr. Sárosi Józsefet, tudtuk meg Szekszárd országgyűlési képviselőjének Facebook oldaláról, aki azonnal egyeztetést kezdeményezett Dala Tamással, az állam tulajdonában álló üzemeltető Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT Nemzeti Sportuszodák igazgatójával. És mint kiderült, sajnos sem Horváth István volt országgyűlési képviselő, sem a Fidesz kormány nem gondoskodott róla, hogy a kormányrendeletben meghatározott üzemeltetési költség a költségvetésbe kerüljön. Bár szerződés formájában 1,5 milliárd forintot ígértek az üzemeltetésre, amelyet jóvá hagyott az akkor még sportot is felügyelő Honvédelmi Minisztérium, a valóságban ez az összeg áprilisig nem érkezett meg, és be sem tervezték az idei költségvetésbe. A képviselő értesült arról is, hogy az uszoda építése során tönkrement a strand locsoló rendszere és a szivattyúrendszer sem működött. Végül az NSU belső forrását csoportosítással előteremtette a szükséges pénzt a javításokra és az előkészületekre. A Nemzeti Sportügynökségtől kapott tájékoztatás szerint a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő nyitása június 27-ére várható. A strand belépők árai előre láthatólag nem emelkednek. A Siposmárton sportuszodát garanciális javítások és vízcsere miatt július végén be kell zárni. Ezek a munkálatok várhatóan 2 hetet vesznek igénybe, így az uszoda újranyitása augusztusra várható. Az NSU kéri a szekszárdiak és a környékbeliek türelmét, megértését és támogatását ebben az átmeneti időszakban. Meggyőződésük, hogy a most elvégzett munkák és a vállalt fejlesztések a közösség érdekét szolgálják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a fürdő ismét méltó találkozási pontja lehessen a városnak. Hát így legyen.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: A vonal túlvégén köszöntetem a Bartina Néptánc Együttes csoportvezetőjét, táncoktatóját, a sokak által ismert táncost, Nyemcsok Pált. Sok szeretettel köszöntöm, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: 2026. június 5-e és 7-e között zajlott Szarvason a 17. országos szólótánc fesztivál, ahol ön is ott volt. Milyen táncosokkal érkezett erre a megmérettetésre?
3: Mint ahogy említette, gyakorlatilag 1989 óta rendezik meg a Gyermeknéptáncosok Országos Szólótánc Fesztiválját. Ugye ez egy 7 régióból válogatott gyerekek lépnek Szarvason a döntőn, ugye a porondok közé, illetve itt ugye azt jelenti, hogy van egy kötelező tánc, illetve van egy szabadon választott tánc. A kötelező táncok mindenkinek ugye a saját régiójából kell választani, ugye jelen esetben ugye mi nálunk Tolna, Somogy, illetve Baranya megye táncos falvainak a táncaiból kellett választani egy táncanyagot, abból egy 2 perces improvizációt kellett táncolni a gyermekeknek, illetve egy szabadon választott táncot kellett választani, ami szintén 2 perces produkcióban kellett előadni a nagyon neves 7-tagú zsűri előtt. Ez azt jelenti, hogy ugye a 7 régióból közel 700 táncos nevezett erre a neves rendezvényre, és mindösszesen 73 produkció mutatta be a tudását. Most számszerűsítve úgy emlékszem, talán ilyen 118 főről beszélünk, és ami nagy öröm volt számunkra, hogy a 73 produkcióból 13 produkció a Szekszárdi Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület szólistája volt. Amit még érdemes tudni ezzel a versennyel kapcsolatban, hogy azok a gyermekek, akik elismerésben részesülnek, ők kisbokrétás táncos a fiúk esetében, a lányok esetében pedig pántikás táncos címet kapnak, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy én már idén harmadjára kaptam meg magát a fesztiválon a legtöbb díjazott táncost felkészítő oktató részére kapott pedagógiai különdíjat, ami egy óriási nagy elismerés, azt gondolom, nem csak számomra, hanem gyakorlatilag egész Szekszárd számára.
2: Ehhez gratulálok. Milyen érzés egyébként, amikor egyrészt olyan produkciók szerepelnek a színpadon, ami utána tényleg a zsűrinek a tetszését is elnyeri, másrészt pedig, amikor ilyen elismerést kap egy táncoktató?
3: Nagyon nehéz szavakba önteni, hiszen azért azt tudni kell, hogy a gyermekek, a gyermekszólistáink, ők a saját próbájukon kívül teszik meg heti 1-2 alkalommal még pluszban, és gyakorolják ezeket a táncokat, tökéletesítik, csiszolják ugye a mi segítségünkkel, mondhatni tökéletesre, hogyha lehet ilyet mondani, és akkor, amikor az ember azt látja a döntőben, hogy a gyermekek tényleg teljes átéléssel, magabiztonsággal boldogan jönnek le a színpadon, annál nagyobb visszajelzés gyakorlatilag nem is gondolom, hogy lehet egy pedagógus számára. Mérhetetlen büszkeség, már csak azért is, mert gyakorlatilag ezek a gyerekek óvodáskoruk óta a kezeink között vannak, és tényleg a sajátjainknak is érezzük őket. Fantasztikus érzés volt.
2: Említette, hogy boldogan jönnek le a színpadról. Ez igaz a próbákra is minden alkalommal, vagy azért van, amikor elszontyolodnak, mert nem tudom, valami nem úgy megy, vagy fáradtabbak, vagy egy kicsit megterhelőbb volt még ez a plusz felkészülés?
3: Igen, azért azt tudni kell, hogy egy ilyen megmérettetés rengeteg stresszel jár, és azért próbáljuk őket megmérettetni máshol is, más rendezvényeken, mielőtt megmérettetik magukat ezeken a nagy neves fesztiválokon, versenyeken, és nyilván ez nem titok, de vannak mélypontok a gyermekek részéről is, illetve természetesen a mi részünkről is, de próbálunk úgy

0: időzíteni, hogy ezek a mélypontok, ezek ne a döntőben jöjjenek el, hanem hagyunk lehetőséget magára pihenése is, hogy tényleg mindenki föl tudjunk előképpen készülni. Mondhatnám hasonlóképpen, mint bármelyik sportversenyen, sporteseményen, azért eléggé tudatos maga a felkészítő munka, hogy teljes magabiztonsággal álljon ki mindenki a színpadra.
1: A Bartina Néptánc Együttes, illetve oktatójuk is sikereket ért el a 17. Országos Szólótánc Fesztiválon. Nemcsak Pállal beszélgetek, jövünk vissza hamarosan.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Aki velünk tartott, már tudhatja, hogy Tolna vármegye egyik ismert néptánc pedagógusa van itt velem a vonal túl végén, aki bizony már hosszú évek óta a Szekszárdi Bartina Néptánc Együttes oktatójaként és művészeti munkatársaként is tevékenykedik. Az előbb beszéltünk arról, hogy azért vannak mélypontok mind a gyerekek, mind pedig a pedagógusok életében. Pál, hogyha van egy ilyen mélypont az oktató életében, akkor mi az, ami ebből a gödörből ki tudja húzni?
3: Az a jó, hogy nyilván a táncművészeti egyetemen erről, vagy főiskolán, mi még főiskolán tanultunk, akkor nem egyetem volt. Azért nagyon sok mindent tanulunk a gyermeki lélekről, hiszen ez fontos tényezője a sikeres munkának, és általában ezt úgy szoktuk túlvészelni, hogy vagy hagyunk egy kis időt, és nem foglalkozunk a tánccal egy pár napig, vagy egy hétig, megemésztjük, felvesztjük telefonon, visszanézzük, megnézzük, hogy mik azok a hibák, tartásbeli vagy stílusbeli jegyek, amiken finomítani kell, tökéletesíteni kell, illetve ami még szerintem nagyon fontos, hogy nem egy, tehát gyermekekről van szó, gyermeki lélekről, a saját maga nyűgeivel, problémáival nekünk is szembesülnünk kell, és nagyon sokat beszélgetünk a tanítványainkkal, ez nem csak rám értendő, hanem természetesen a többi kollégámra is, nagyon sokat foglalkozunk a tanítványainknak a lelkével, és nagyon sokat beszélgetünk velük, hogy mi lehetett az a gyengeség, ami mondjuk azt váltotta ki a fellépésen, hogy nem úgy teljesített valaki. Tehát azt gondolom, hogy a siker kulcsa talán az, hogy nem csak gépként és folyamatosan megyünk csak előre, hanem néha megállunk és számot vetünk, mik azok a dolgok, amiket nekünk is változtatnunk kell.
2: Hát igen, a siker kulcsa az valószínűleg sok minden, mert hogy a tánc koreográfián is sok múlik, gondolom én legalábbis, és Tolna vármegye azért szerencsés helyzetben van, hiszen több tájegység tánca motívumai is megtalálhatóak. Melyek azok, amelyekhez ön szívesen nyúl egy-egy koreográfia összeállításánál?
3: Igen, valóban Tolna megyében, akár a bukovinai székelyeket nézzük, vagy Sárközfalvait nézzük, vagy tovább megyünk Baranyába, ahol szintén nagyon-nagyon színes táncokat lehet tanulni. Az igazság, nagyon nehéz a maga az anyagválasztás, mert sok-sok szerelem van, sok-sok kötődés van, De mindig azt nézzük, vagy azt vesztük alapul, hogy a gyermek személyiségéhez melyik táncanyag illik a legjobban, és az szerint szoktunk választani. Közösen, természetesen a gyermekekkel, hiszen ugye ők az előadók, és nagyon fontos, hogy ők olyan hitelességgel tudják átadni magát a táncot, ahogy azt az archív filmek is tükrözik számunkra.
2: Ugye azt már említette, hogy a legtöbb táncos azért már kisgyermek kora óta ott van a színpadon, ott van a próbákon, és táncosként éli meg a mindennapjait. Milyen érzés az, amikor látni, hogy egy kisgyermekből a hosszú évek munkája alatt bizony egy magabiztos táncos válik, hiszen azért ezeken a versenyeken már megmutatkozik, hogy ők már tudnak szerepelni a színpadon.
3: A versenyek végén, amikor a zsűritagok a színpadon átadják a díjat, sokszor meglepődnek, hogy a színpadon látott fiatal 13-14 évesek gyakorlatilag mint felnőtt érett férfiak és nők szerepelnek a színpadon. Ez mindenkinek egy meglepődés. De hozzáteszem, és talán nem árulok el ezzel semmilyen titkot, hogy azért sokszor örömkönnyek folynak az ember arcán, mert így, ahogy említette, azt látni, hogy valaki még csak járni tanul, következő évben már páros táncokkal táncoltatja a lányt méltóság teljesen, és aztán meg azt látni, hogy érett férfiak, érett nők nagy vehemenciával, dinamikus táncolással, fantasztikus előadásmóddal adják elő mindazt, amit mondjuk 10 év alatt magukra szedtek, ez tényleg egy csodás élmény mindenki számára, a szülők számára is, és nekünk is oktatóknak, szintén nem beszélve a gyermekekről.
2: Hát ettől még én is libabőrös lettem. Jövünk vissza, hamarosan Nyemcsok Pállal beszélgetek.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A Bartina Néptánc Együttes sikereket sikerekre halmoz. Nyilván ez elengedhetetlen lenne a táncoktatók, a táncpedagógusok nélkül. Itt van velem a vonalban Nyemcsók Pál, akitől még nem kérdeztem meg, hogy ő hogyan is került kapcsolatba a néptánccal, mi az első emléke a néptánccal, vagy a tánccal kapcsolatba.
3: Már sokan kérdezték, és én nagyon örömmel teszek eleget a kérdésnek. Én 1987-ben kezdtem el tánccal ismerkedni, akkor kicsit másfajta volt a tánchoz való viszonya az embereknek, eleve sokkal kevesebb lehetőségből lehetett választani. Én Alföldről származom, Szarvasról, és gyakorlatilag a legnagyobb szerelem az talán is a találkozás a néptánccal az akkor volt, amikor bejöttek az általános iskolába, és kiválogattak egy farsangi produkcióhoz gyermekeket, és amikor ennek a farsangi produkciónak vége volt, akkor felajánlották a lehetőséget, hogy működik egy szarvasi tesedik táncegyüttes, és ott lehet folytatni, akinek van kedve a néptáncot. Nekem sem szüleim, nagyszüleim részén volt táncolás, illetve zenei vonalon volt kötődés, de sem édesapám, sem pedig édesanyámnak nem volt itt közel néptánchoz, és gyakorlatilag abban a pillanatban, ahogy én beléptem a próbaterembe, hát rögtön szerelmes lettem, és az igazi kötődés de is emlékszem, amikor is Sebestyén Mártának a Dúdoltam én című lemezéről, hanglemezéről, vagy hanglemezét meghallgattam a könyvtárban, a Mezőségi Táncok című számát, és az annyira libabőrös lettem, és annyira megfogott a szövege, a dallama, ahogy a Sebestyén Márta énekelte azt a dalt, hogy ott tudtam, hogy nekem nem kell más, hanem csak a néptánc.
2: És ha már az előzőekben itt beszélgettünk a 17. országos szólótánc fesztivál kapcsán a Bartinások sikereiről, akkor azt hiszem nem lehet elmenni a kérdés mellett, hogy önnek mi az első színpadi emléke?
3: Mármint a néptánc, vagy mármint az
2: személyes... A tánccal kapcsolatban, igen, ami csak önhöz kötődik, az ön táncolásával kapcsolatos.
3: Hát nekem volt szerencsém ezen a versenyen 1991-ben, mint legidősebb korosztályban táncolnom, és Kisbokrétes Táncos címet nyertem. Gyakorlatilag ez volt az egyik legnagyobb motiváció arra, hogy a tánchoz van valami közöm, és hát onnantól kezdve gyakorlatilag megállíthatatlan voltam, mert éreztem azt, hogy ezt a dolgot én ezt nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon szeretném minél tökéletesebbre csiszolni, és minél jobban elsajátítani a néptánc kultúrát, magamra formálni, illetve tényleg egy olyan magyarságot adni saját magamnak, ami remélem, hogy mai napig azért példaképpen fog szolgálni a gyermektáncosoknak.
2: Ugye Szarvason egy pedagógiai külön díjban is részesült, mint a 17. országos szólótánc fesztivál legeredményesebb pedagógusa, aki a legtöbb díjazott táncost felkészítő oktató tulajdonképpen. De hogyha ezt az elismerést nem vesszük alapul, akkor milyen szakmai elismerések vannak, amire a legbüszkébb, vagy amelyikre a legbüszkébb?
3: 2018-ban kedves feleségemmel, Nyemcsokné Kárpáti Katalinnal megkaptuk az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesület pedagógiai díját, ami egy olyan szakmai elismerés, amely nagyon kevesen kapnak meg. Azt gondolom, hogy a 2015-ös felszállt a páva győzelme, csoportos győzelme járult ehhez a díjhoz, vagy nem is tudom, hogy honnan közelítsem meg, de azt gondolom, hogy az volt egy mérföldkő számunkra, és ez a díj, mivel maga a verseny is egy nagyon-nagyon különleges volt, a különleges alkalom, ez egy nagyon-nagyon kellemes emlék volt, mind a televíziózás, mind a fáradhatatlan próbák, a rengeteg összezártság, hogy a gyermekekkel, szülőkkel egyaránt eszméleten sok közös élmény, és azt gondolom, hogy ez a díj volt az, ami talán a legkiemelkedőbb számunkra, és amire a legbüszkébb lehetek, vagy lehetünk feleségemmel.
2: Hát ehhez is sok szeretettel gratulálok, de még nem köszönünk el. A vonalban itt van az Anyámcsók Pál, aki mögött lassan már 40 éves táncos múlt van. Jövünk vissza.
0: Interjú, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik.
2: A Martina Néptánc együttest mindenki ismeri a környéken, és azt gondolom, hogy a csoportvezetőket, a táncoktatókat is. Nemcsak Pállal beszélgetek, aki elárulta nekünk, hogy már 1987 óta az élete részét képezi a tánc. Nem tudom, Pál, hogyha visszatekint azokra az időkre és a mostanira, akkor nehezebb megszólítani a fiatalokat a táncolással kapcsolatban?
3: Igen, teljesen más eszközöket kell használnunk ahhoz, hogy közelebb hozzuk őket ehhez a kultúrához. Nyilván vannak olyan generációk, amelyekkel könnyebb megismertetnünk, vannak nehezebb generációk, akikkel nagyon sok-sok pedagógiai csínt be kell vetni ahhoz, hogy közelebb, hogy megismertessük egyáltalán ezt a kultúrát, illetve hát amit észrevettünk, hogy a gyermekeknek a játékosság az egy létfontosságú eleme, hiszen már nem nagyon tudnak játszani, de az igény az bennük van, és a játék által nagyon-nagyon sok-sok minden alapot, táncos alapot meg tudunk teremteni. Arról nem beszélve, hogy egy olyan közösségnek a részesei lesznek, ami gyakorlatilag egy mikrotársadalmat mutat be, és a későbbiekben pedig ez a mikrotársadalom, ugye, ahogy kikerülnek a nagybetűs életbe, sokkal könnyebben fogják venni az akadályt. Az elindítása egy nehezebb folyamat, de azt gondolom, hogy a későbbiekben 5-6 év után, tehát amikor 12 évesek, akkor már gyakorlatilag mindenki a táncot szereti, és nem azért szereti a táncot, mert hogy az édesanyja, édesapja beíratta, hanem azért, mert szeretne egy olyan közösséghez tartozni, akikkel nap mint nap együtt van, együtt szenvednek, együtt örülnek, együtt sírnak, együtt nevetnek. Tehát a kérdése, a válasz, azt gondolom, hogy sokkal nehezebb dolgunk van, de ez természetes, ez rajtunk is múlik, illetve az egész társadalmon, hogy ez hogyan fogjuk megszólítani, és hogyan fogjuk ezt hitelessé tenni, hogy magát a néptáncot válasszák, ha nem is hivatásként, de minden szempontból egy olyan alapnak, ami a magyarság tudatot erősíti.
2: És már itt említette a játékokat, amelyek előkerülnek mondjuk a legkisebbeknél a próbák kapcsán, akkor van olyan hagyomány, amely valamiért önhöz nagyon közel áll?
3: Hát nagyon sok hagyomány van, amit ápolunk. Itt ugye elsősorban a maga húsvéti locsolás azért az egy, vagy akár egy disznótor, ezek mind-mind olyan tartalommal bíró szokások, amelyek azt gondolom, hogy soha nem fognak kiveszni ebből a kultúrából, és tényleg szívemhez nagyon közel áll, már csak azért is, mert még volt szerencsém nagyapámmal sokat beszélgetni, és azért az a háborús idők, illetve az azt következő éhezés, hogy milyen fontos szerepe van a disznótornak, hogy ez mennyire kell megbecsülni magát, az étkezést, az ételeket, magát az állatot, amit azért tenyésztünk, és utána azért gondozunk, hogy abból számunkra legyen kellő, megfelelő mennyiségű és minőségű étel. Tehát ezek a szokások, ezek számomra mind nagyon-nagyon fontosak a mai napig.
2: És mik a tervek a jövőre nézve? Akár a Bartinában, akár mondjuk a személyes életben?
3: Minden évben keressük a számunkra is ugye a motivációt, hogy egyrészt tudjuk hozni ugyanazt a színvonalat, tudjuk ugyanazt a motivációt a gyermekekben fönntartani, vagy tovább fejleszteni. Ugye jön a nyári időszak, ilyenkor ugye már a táborok javában elkezdődnek, egészen augusztus 23-áig még ránctáborokban fogunk tanítani feleségemmel, és hát azt követően pedig elkezdődnek az alapozások, hiszen nem sokára szeptemberben ugye jön a szextárdi születi napok, ahol ismét bemutatkoznak a csoportjaink, és nagy erővel fogunk erre is készülni, illetve hát a további versenyekre.
2: És akkor még egy személyes kérdés a végére. Egy táncosnál a kikapcsolódás az egyet jelent a tánccal?
3: Igen. Kicsit fanatikusok vagyunk, de azt gondolom, hogy másképp nem is lehet. Mindenki, aki tudja, hogy eredményeket ér el, azt nem lehet másképp csinálni, csak fanatizmussal, és nekünk a pihenésünk gyakorlatilag az mindig a tánc, vagy gyűjtőmunkát végzünk, vagy videófilmet forgatunk olyan idős emberekkel, akik még élnek, akik még több információt tudnak a birtokunkba, vagy birtokunkba adni, amit mi a későbbiekben fel tudunk használni. Tehát mondhatni egy aktív pihenés az egész életünk.
2: Akkor én ehhez minden jót kívánok, főként jó egészséget, és azt, hogy ezt a lelkesedést minél több gyerkőcnek át tudják adni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
3: Én köszönöm, és további szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
2: Nemcsak Pállal beszélgettem.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: Rádió Antrikt. Rádió Antrikt, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Sok szeretettel köszöntöm stúdió vendégemet, aki nem más, mint Braun Marianna Zita, akit szeretettel köszöntök. Jó reggelt, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
2: Jó reggelt kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Egy igazán különleges téma kapcsán fogunk veled beszélgetni, hiszen nemrégiben az Operaházban jártál, no de nem vendégként, hanem mint előadó. Egy kicsit mesélj nekünk erről, hogy milyen program keretében sikerült neked oda jutnod, és milyen háttere volt ennek az egésznek.
2: Hát ugye, mi már az elejétől kezdve benn voltunk az Operajt programban, ugyanis az énektanárunk elnyerte a pályázatot. Ugye ez úgy van, hogy vármegyénként egy személy nyerheti el, és most úgy esett a választás, hogy ketten elmehettünk az Eiffel Műhelyházba fellépni. Már az elejétől kezdve rengeteg fellépést adott ez nekünk hozzá, illetve szakmai tapasztalatot, de most így a végén így kerekedett ki, hogy akkor a színpadán is felléphettünk.
1: És akkor most hátulról kezdtük a történetet. Igen. Honnan kerültél kapcsolatba te egyáltalán az énekléssel? Mikor jött ez az életedbe?
2: Ez azért nehéz kérdés, mert már egészen kiskoromtól kezdve énekeltem. Én még alsós koromban kezdtem a Tücsök zenés színpadnál, ott ugye inkább könnyű zenei pálya volt és musical, de ezt egy idő után abba hagytam így az atlétika javára. De úgy éreztem egy idő után fel gimnáziumban, hogy azért valamit mégiscsak kéne csinálni, mert úgy hiányzott a zene az életemből. Akkor még csak így a kórussal próbálkoztam, de tudtam, hogy ez nekem így nem lesz elég, és akkor jelentkeztem is magánénekre Ócsai Anna Mária tanárnőhöz, aki kisvártatva fel is vett engem. És hát szintén ott is még könnyű zenével kezdtük, de úgy nézett ki, hogy ez annyira nem lesz megfelelő a hangomnak, és ha jól emlékszem, 2 éve váltottam komoly zenére, és úgy néz ki, hogy ez be is vált.
1: Mi ennek a háttere? Mitől függ, hogy valakinek a hangja melyik stílushoz megfelelő?
2: Sajnos ehhez nem vagyok szakmai ember, én inkább azt éreztem, hogy így karakterében hozzám jobban passzol, tehát inkább megfog. Illetve amit tapasztaltam, az az volt, hogy a könnyű zenénél nekem nagyon hamar befeszült a hangszállam, és nagyon egyenes lett a hangom a magas hangoknál. Itt viszont nagyon könnyen kinyílt, és sokkal gyorsabban is fejlődtem, könnyebben tanultam a dalokat, és innen gondolom azt, hogy ez jobb, illetve rengeteg megerősítést kaptam például a verseny után, hogy nekem akkor valószínűleg tényleg komoly zenei hangom van.
1: Azért szerintem a hangodról lejött sokaknak, hogy fiatal vagy, és ez valóban így van. Egy ilyen fiatal lánynak nem volt idegen az opera világa?
2: Eleinte furcsa volt, hogy bevalljam, mert én mindig is ez a Disney mesés gyerek voltam, aki inkább musicalekre járt. Uh-huh. És amikor elkezdtem, akkor még óckodtam, úgy őszintén szólva, a komoly zenétől, mert nekem az túl komoly volt, úgy éreztem így a személyemhez, mert annál bohókásabbnak tartottam magamat, aztán láttam, hogy a komoly zenének is van egy ilyen oldala, és elkezdtünk járni az operába a párommal, mostanra már 5 opera darabot láthattunk, és egyre inkább elkezdett megtetszeni nekem, most már napi szinten hallgatok dalokat is, úgyhogy egészen beitta magát így a bőröm alá.
1: Na de hogy vannak-e tervek a jövőre nézve az operával, ezzel az egész világgal kapcsolatosan, ezzel jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrikt, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégem az Operajt programnak az egyik mentorátja, ő nem más, mint Braun Marianna Zita, aki már az előzőkben elárulta nekünk, hogy először más stílussal kezdett, de aztán rájött, hogy valahogy ez a világ mégiscsak közel áll hozzá. Mik a tapasztalatok, mik a visszajelzések mondjuk a barátok részéről? Ők mennyire vevők, mennyire kaphatóak erre a stílusra?
3: Hát ők nagyon furcsának tartották először ezt a stílust, főleg tőlem, mert soha nem hallották, csak egy bonyhádi fellépésen, hogy mi mivel is foglalkozunk úgy valójában. És ami azt illeti, nagyon szűk réteg kedvelte meg ezt, valószínűleg azért is, mert ugye egy opera darab az jóval hosszabb, mint mondjuk egy könnyű zene, és nem mindenki bírja végigülni, hiába nagyon jó a története, sokkal inkább mennek el egy könnyű zenei koncertre, vagy egy rock koncertre akár.
2: Vannak terveid a jövőre nézve az operával, az énekléssel?
3: Egyelőre úgy konkrét terveim nincsenek, mivel tanárnak készülök, de jobb szeretem az ilyen kapukat nyitva hagyni. Hát, ha jön egy olyan lehetőség, amire azt mondom, hogy akkor én ezt most megragadnám. Ami viszont mindenképpen tervben van így a jövő évre nézve, hogy szeretnénk majd önálló estet tartani a párommal. Még nem tudjuk, hogy hol, és hogy pontosan mikor, de ez az mindenképpen jó lenne, illetve beszéltem.
2: Na, de most lehet, hogy vannak olyan szervezők, akik hallanak bennünket,
3: kapnak
2: és
3: rá.
2: Kapnak majd a lehetőségen.
3: Igen, ez mindenképpen jó lenne. Illetve beszéltük még az énektanárommal, hogy akkor most már tényleg komolyabb vizekre elvezünk, és akkor áriákat is tanulhatnék, amiről eddig még nem volt szó, mert jóval nehezebb, technikásabb is. Illetve hát én is így napi szinten bővebben elkezdtem gyakorolni, minden nap már úszom is, mert azt a visszajelzést kaptam, hogy abban kell erősödnem, hogy a légzésem jobb legyen. Uh-huh. Úgyhogy talán ilyen motivációs kérdés ez nálam.
2: Azt gondolom, hogy nagyon komolyan veszette ezt az egész történetet, és ha még nem is mondod meg, hogy mik a tervek, vagy még magad sem tudod, de azért én azt gondolom, hogy a háttérben vannak olyan komoly gondolatok, amiről még lehet, hogy te sem tudsz, hogy mit szeretnél ezzel kezdeni a későbbiekben. Egyébként milyen volt maga a fellépés az operaházban? Azért az operaház egy varázslatos hely, még akkor is, hogyha az ember nem rajong ezért a műfajért, hát még hogyha valaki tényleg igazán szereti is. Szóval milyen élmény volt?
3: Hát igen, ez egy nagyon különleges élmény volt. Ugye nekünk volt lehetőségünk még korábban, talán egy hónappal előtte ellátogatni az operaházba, és ott felmehettünk a színpadra is, illetve bejárhattuk úgy a környezetét, ami szintén már elragadott minket. És ez csak tetőzte azt, hogy ugye az operaház, mondhatni kis színpadán, az Eiffel műhelyháznak ténylegesen nem csak ráállhattunk a színpadjára, hanem énekelhettünk is rajta. De nem is csak ez volt különleges, hanem nekem nagyon tetszettek a kulisszák, hogy bemehettünk például olyan helyekre, mint az öltözőtermek, ahol ilyen tipikusan kivilágított tükrök voltak, illetve megcsodálhattuk a hatalmas raktárat, ami tele volt tényleg rengeteg díszlettel, hatalmasakkal, és mi ott biztos egy 10 percet bámultuk őket, hogy te jó ég, mi zajlik itt.
2: És milyen volt a fellépés? Mert gondolom, hogy ez egy mentorprogram, akkor gyanítom azért a nézőtéren szakavatott emberek is ültek, jól gondolom?
3: Igen, tele volt a ház mindenfélével, jöttek családtagok is persze, de rengeteg szakember volt, illetve opera énekes is, akikkel aztán később beszélgethettünk. Pont ezért nagyon izgultam előtte. Nem szoktam ennyire izgulni, de emlékszem pontosan, hogy egészen addig remegett a lábam, amíg el nem kezdődött a dalom, és ki nem álltam a színpadra. És ez tetőzte az, hogy nem lehetett látni semmit. Tehát olyan reflektorfény volt, hogy az egész közönség egy fehér fénynek látszódott igazából, és nem láttam, hogy hol ül a családom, hogy kik nézik, mik a reakciók, ezért különösen furcsa volt.
2: Ez negatív dolog, vagy pozitív? Tehát rossz érzés volt az, hogy nem láttad, hogy kik ülnek veled szembe, vagy inkább egy kicsit megnyugtatott, hogy annyira nem is tudod, hogy kik vannak a nézőtéren?
3: A főpróbám még nagyon zavart, ott erősebbek is voltak a fények annál, de utána meg megnyugtatott, mert rájöttem, hogy ha nem látom a reakciókat, lehet, hogy jobban járok vele, mert akkor tényleg csak a zenének tudom átadni magamat.
2: Na de a reakciókat kiváltja valami, sok-sok munka van mögötte, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Énekelni, tanulni azt gondolom, hogy nem lehet könnyű feladat, de hogy ez valóban így van, ezt hamarosan megválaszolja nekünk az ifjú tehetség Braun Marianna Zita, aki nemrégiben az Operaházban járt, méghozzá az Opera Rajt program keretében. Szóval, hogy van ez az éneklés? Mennyire nehéz? Hogy zajlik egyáltalán egy énekóra? Hogy kell ezt elképzelni?
3: Nálunk általában úgy zajlik, mivel egyetem mellett csinálom, hogy ez a kora reggeli órákban van, ami nagyon megnehezíti a számomra, mert nem vagyok egy reggeli típus. De azt kell róla tudni, hogy ez nagyon komoly fizikai munka szokott lenni. Most az utóbbi időben már sportruhába jártam énekórákra, mert annyira megterhelő a rengeteg testi munka, ugye ahhoz, hogy könnyítsük a hangunkat, ahhoz alhasból főleg rengeteget kell rátenni. És ezért is javasolták nekem azt, hogy kezdjek el úszni és futni sokat, mert hát én nem vagyok az a nagyon széles alkat, és ez mindenképpen segít arra, hogyha építek izmokat. És általában úgy zajlik egy énekóra, hogy akkor bemegyek, a tanárnő már fogad, általában én úgy szoktam érkezni, hogy borzalmas állapotban, vagy nem aludtam, vagy nem reggeliztem, vagy túl sokat reggeliztem, mindig röhögni is szokott, hogy örülne, hogyha egyszer úgy érkeznék, hogy jó állapotban, úgyhogy erre mindig odafigyelek versenyeken. És akkor elkezdünk skálázni, attól függően éppen milyen dalt veszünk, és akkor átnézzük azokat, amik most sorra következnek. Legutoljára a Csárdás királynőből az Asszony összetört tanultam meg évvégére.
2: Hát akkor a munka ott van, és kell is azért tenni, hogy valaki sikeres lehessen ebben a szakmában is. Viszont itt van a bári szezon, úgyhogy anélkül nem mész el, hogy erről is beszélgessünk egy kicsit. Ha jól tudom, készülsz valahova. Méghozzá Balatonfüredre talán?
3: Igen, nem is akárhova készülök. Most adódott egy olyan lehetőségünk, hogy eljuthatunk a balatonfüredi Anna bálba. Ez egy macerás út volt, mert szörnyen nehéz volt rá jegyet szerezni, hiszen tavaly volt a jubileum, a 200. ezért mindenki felkapta rá a fejét. De hál' Istennek sikerült, úgyhogy már több mint egy éve nézegetek ruhákat, cipőket, frizurát, sminket, és csupa izgalom az egész. Azt gondolom, hogy nagyon különleges élmény lesz, de még egyelőre nem tudok ott lenni fejben, csak azt látni, hogy mik várnak még rám addig, hogy elkészüljek.
2: Egy kicsit akkor avas be minket a hátterében ennek. Van ennek komoly előírás, hogy ki mit húzhat fel, milyen frizurát kell viselni, milyen sminket viselhettek, hogy néz ez ki?
3: Mivel én első bálozó leszek, ezért nekem mindenképpen vagy fehér, vagy nagyon világos színű ruhát kell viselnem, ez az előírás, illetve érdemes is, ugyanis

0: Van egy szépségversenye, vagy egy bálkirálynő választása is az egész programnak, és ott leginkább az első bálozó hölgyekre szoktak szavazni a szív számok alapján. Úgyhogy erre mindenképpen oda kell figyelni. Illetve hát a férfiaknál is elég komoly előírás van, ott vagy frak, vagy smoking a kötelező, ami eléggé meleg lesz majd ezen a július 25-i napon nekik.
1: Aki a Facebook oldalunkon már látta a tegnap délutáni posztot, láthatta, hogy egy igazán szép hölgy ül velem a stúdióban, és itt van a lehetőség is a háttérben, hogy esetleg te is ott leszel majd a díjazottak között. Van ilyen célod egyébként, vagy ilyen kis rejtett álmod, hogy ezt a címet is esetleg sikerül majd megnyerni?
0: Hát, legbelül szerintem minden hölgy reméli ezt. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam családtól is, barátoktól is, hogy ők nagyon szurkolnak nekem, és hogy ők hiszik, hogy van erre esélyem. Én is dédelgetem, de akkor se leszek csalódott, hogyha nem, mert már önmagában is ez egy nagyon patinás esemény, és mi eleve szeretjük az ilyen tradicionális és fényűző programokat a párommal, úgyhogy én minden szempontból boldog leszek, ha csak el is jutok.
1: Akkor ott a helyetek mindenféleképpen. De egy kicsit térjünk még vissza az éneklésre. Gyerekkorodban gondoltad volna, hogy egyszer ott fogsz állni az operaházban, és azt a stílust fogod énekelni, amit említetted, hogy nem biztos, hogy a szíved középpontjában állt?
0: Semmiképp sem gondoltam volna. Azért is mondtam, hogy nyitva hagyom ezt az ajtót, mert hogyha csak arra gondolok, hogy kiskoromban még a komoly zene sem merült fel, akkor ki tudja, hogy mi lesz, mire felnőtt leszek. Akkoriban, ami nagyon tetszett nekem, az maga a színpadi jelenlét. Ugye rengeteg színdarabban vehettünk részt így a Tücsökzenés színpad által, és az volt, ami így inkább megfogott engem, nem is az éneklés. Mára meg már inkább fordítva van, és akkor ehhez csapom hozzá az előadásmódot, amire azt szokták mondani egyébként, hogy az az erősségem, pedig nem is gondoltam volna.
1: Elköteleződtél teljes mértékben a stílus iránt? Vagy még fenntartod esetleg, beszéltél itt önálló fellépésekről is, hogy esetleg ott egy kicsit vegyíted majd könnyebb stílusokkal is?
0: Néha jól esik kicsit fellélegezni bizonyos szempontból is, hogy akkor nem csak egy stílust kipróbálni. Otthon például, amikor gyakorlok, akkor is beszoktam nyomni egy-két ilyen régi Disney zenét, és akkor arra gyakorlok. De szerintem igen, nagyjából elköteleződtem. Most még ami között vacillálok, hogy opera vagy operett inkább, mert lehet, hogy az operett az hát bizonyos szempontból könnyedebb, de ugyanakkor brutál nehéz ugye a táncok miatt, tehát az más szempontból szörnyen nehéz. Úgyhogy még nem döntöttem ilyen szempontból, de mindenképpen komoly irány lesz.
1: Említetted, hogy a pálya, amire készülsz, azért az merőbben más, mint az énekesi szakma hivatás, de azért nem tartott kizártnak, gondolom, hogy esetleg a kettő párhuzamosan tud majd menni egymás mellett a jövőben.
0: Abszolút, sőt, arra számítok, hogy majd a diákjaimnak promózom ezeket az esteket, és akkor majd ők eljönnek rá, mint fizetett közönség, és akkor lesz sikerélményünk, de abszolút úgy gondolom, hogy van mellette, mert ahogy láttam, a volt tanáraimnál is mindegyiknek van mellette valamilyen hobbija, vagy éppen ács, vagy süt, vagy énekel, olyanról is hallottam már, úgyhogy én bízom benne, hogy ez menni fog mellette, de a sportot se szeretném befejezni, úgyhogy én elég sok lábon szoktam állni általában.
1: És akkor még egy kis kulisszatitok kérdés így a végére. Apukától kaptam meg a telefonszámodat, aki hát gondolom a telefonjából küldte át, és oda van zárójelbe írva, hogy Panna. Ez a Bece neved? És így jött az Anna Bál is, vagy abszolút nincs közel kettőnek egymáshoz?
0: Nincs. Ez egy vicces történet, mert bátyámat Martinnak hívják, és akkor megvolt, hogy akkor legyen Braun Marian az Ita, mert akkor a monogramos ruhákat tudom örökölni, csak egy Z-vel kell kiegészíteni. Aztán elvileg, én így tudom, édesanyámnak volt egy álma, hogy nekem barna hajam és barna szemem lesz, tényleg? Még amikor terhes volt, igen.
1: És valóban így néz ki, elárulom.
0: Igen, és ott Pannának szólított az álomban, és mivel így alakult, mondjuk a szüleim mindketten barnák, szóval nem is volt kizárt, így azóta Pannának hívnak, hogy megszülettem, de a név az maradt.
1: Hát akkor Panna, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, én sok sikert kívánok a jövőre nézve, azt hiszem, hogy az elhivatottság megvan benned ahhoz, hogy még sokszor sok helyütt találkozzunk veled. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm.
1: Beszélgető partnerem Braun Marianna Zita volt.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antritton.
0: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
1: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
0: vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára.
1: Jó hétvégét!
0: Szép vasárnapot! Rádió Antrit.
1: Szexárdra hangolva.
2: Énekelni, tanulni azt gondolom, hogy nem lehet könnyű feladat, de hogy ez valóban így van, ezt hamarosan megválaszolja nekünk az ifjú tehetség Braun Marianna Zita, aki nemrégiben az Operaházban járt, méghozzá az Opera Rajt program keretében. Szóval, hogy van ez az éneklés? Mennyire nehéz? Hogy zajlik egyáltalán egy énekóra? Hogy kell ezt elképzelni?
3: Nálunk általában úgy zajlik, mivel egyetem mellett csinálom, hogy ez a kora reggeli órákban van, ami nagyon megnehezíti a számomra, mert nem vagyok egy reggeli típus. De azt kell róla tudni, hogy ez nagyon komoly fizikai munka szokott lenni. Most az utóbbi időben már sportruhába jártam énekórákra, mert annyira megterhelő a rengeteg testi munka, ugye ahhoz, hogy könnyítsük a hangunkat, ahhoz alhasból főleg rengeteget kell rátenni. És ezért is javasolták nekem azt, hogy kezdjek el úszni és futni sokat, mert hát én nem vagyok az a nagyon széles alkat, és ez mindenképpen segít arra, hogyha építek izmokat. És általában úgy zajlik egy énekóra, hogy akkor bemegyek, a tanárnő már fogad, általában én úgy szoktam érkezni, hogy borzalmas állapotban, vagy nem aludtam, vagy nem reggeliztem, vagy túl sokat reggeliztem, mindig röhögni is szokott, hogy örülne, hogyha egyszer úgy érkeznék, hogy jó állapotban, úgyhogy erre mindig odafigyelek versenyeken. És akkor elkezdünk skálázni, attól függően éppen milyen dalt veszünk, és akkor átnézzük azokat, amik most sorra következnek. Legutoljára a Csárdás királynőből az Asszony összetört tanultam meg évvégére.
2: Hát akkor a munka ott van, és kell is azért tenni, hogy valaki sikeres lehessen ebben a szakmában is. Viszont itt van a bári szezon, úgyhogy anélkül nem mész el, hogy erről is beszélgessünk egy kicsit. Ha jól tudom, készülsz valahova. Méghozzá Balatonfüredre talán?
3: Igen, nem is akárhova készülök. Most adódott egy olyan lehetőségünk, hogy eljuthatunk a balatonfüredi Anna bálba. Ez egy macerás út volt, mert szörnyen nehéz volt rá jegyet szerezni, hiszen tavaly volt a jubileum, a 200. ezért mindenki felkapta rá a fejét. De hál' Istennek sikerült, úgyhogy már több mint egy éve nézegetek ruhákat, cipőket, frizurát, sminket, és csupa izgalom az egész. Azt gondolom, hogy nagyon különleges élmény lesz, de még egyelőre nem tudok ott lenni fejben, csak azt látni, hogy mik várnak még rám addig, hogy elkészüljek.
2: Egy kicsit akkor avas be minket a hátterében ennek. Van ennek komoly előírás, hogy ki mit húzhat fel, milyen frizurát kell viselni, milyen sminket viselhettek, hogy néz ez ki?
3: Mivel én első bálozó leszek, ezért nekem mindenképpen vagy fehér, vagy nagyon világos színű ruhát kell viselnem, ez az előírás, illetve érdemes is, ugyanis van egy szépségversenye, vagy egy bálkirálynő választása is az egész programnak, és ott leginkább az első bálozó hölgyekre szoktak szavazni a szép számok alapján. Úgyhogy erre mindenképpen oda kell figyelni. Illetve hát a férfiaknál is elég komoly előírás van, ott vagy frak, vagy smoking a kötelező, ami eléggé meleg lesz majd ezen a július 25-i napon nekik.
2: Aki a Facebook oldalunkon már látta a tegnap délutáni posztot, láthatta, hogy egy igazán szép hölgy ül velem a stúdióban, és itt van a lehetőség is a háttérben, hogy esetleg te is ott leszel majd a díjazottak között. Van ilyen célod egyébként, vagy ilyen kis rejtett álmod, hogy ezt a címet is esetleg sikerül majd megnyerni?
3: Hát, legbelül szerintem minden hölgy reméli ezt. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam családtól is, barátoktól is, hogy ők nagyon szurkolnak nekem, és hogy ők hiszik, hogy van erre esélyem. Én is dédelgetem, de akkor se leszek csalódott, hogyha nem, mert már önmagában is ez egy nagyon patinás esemény, és mi eleve szeretjük az ilyen tradicionális és fényűző programokat a párommal, úgyhogy én minden szempontból boldog leszek, ha csak el is jutok.
2: Akkor ott a helyetek mindenféleképpen. De egy kicsit térjünk még vissza az éneklésre. Gyerekkorodban gondoltad volna, hogy egyszer ott fogsz állni az operaházban, és azt a stílust fogod énekelni, amit említetted, hogy nem biztos, hogy a szíved középpontjában állt?
3: Semmiképp sem gondoltam volna. Azért is mondtam, hogy nyitva hagyom ezt az ajtót, mert hogyha csak arra gondolok, hogy kiskoromban még a komoly zene sem merült fel, akkor ki tudja, hogy mi lesz, mire felnőtt leszek. Akkoriban, ami nagyon tetszett nekem, az maga a színpadi jelenlét. Ugye rengeteg színdarabban vehettünk részt így a Tücsök zenés színpad által, és az volt, ami így inkább megfogott engem, nem is az éneklés. Mára meg már inkább fordítva van, és akkor ehhez csapom hozzá az előadásmódot, amire azt szokták mondani egyébként, hogy az az erősségem, pedig nem is gondoltam volna.
2: Elköteleződtél teljes mértékben a stílus iránt? Vagy még fenntartod esetleg, beszéltél itt önálló fellépésekről is, hogy esetleg ott egy kicsit vegyíted majd könnyebb stílusokkal is?
3: Néha jól esik kicsit fellélegezni bizonyos szempontból is, hogy akkor nem csak egy stílust kipróbálni. Otthon például, amikor gyakorlok, akkor is beszoktam nyomni egy-két ilyen régi Disney zenét, és akkor arra gyakorlok. De szerintem igen, nagyjából elköteleződtem. Most még ami között vacillálok, hogy opera vagy operett inkább, mert lehet, hogy az operett az hát bizonyos szempontból könnyedebb, de ugyanakkor brutál nehéz ugye a táncok miatt, tehát az más szempontból szörnyen nehéz. Úgyhogy még nem döntöttem ilyen szempontból, de mindenképpen komoly irány lesz.
2: Említetted, hogy a pálya, amire készülsz, azért az merőben más, mint az énekesi szakma hivatás, de azért nem tartott kizártnak, gondolom, hogy esetleg a kettő párhuzamosan tud majd menni egymás mellett a jövőben.
3: Abszolút, sőt, arra számítok, hogy majd a diákjaimnak promózom ezeket az esteket, és akkor majd ők eljönnek rá, mint fizetett közönség, és akkor lesz sikerélményünk, de abszolút úgy gondolom, hogy van mellette, mert ahogy láttam, a volt tanáraimnál is mindegyiknek van mellette valamilyen hobbija, vagy éppen ács, vagy süt, vagy énekel, olyanról is hallottam már, úgyhogy én bízom benne, hogy ez menni fog mellette, de a sportot se szeretném befejezni, úgyhogy én elég sok lábon szoktam állni általában.
2: És akkor még egy kis kulisszatitok kérdés így a végére. Apukától kaptam meg a telefonszámodat, aki hát gondolom a telefonjából küldte át, és oda van zárójelbe írva, hogy Panna. Ez a Bece neved? És így jött az Anna Bál is, vagy abszolút nincs közel kettőnek egymáshoz?
3: Nincs. Ez egy vicces történet, mert bátyámat Martinnak hívják, és akkor megvolt, hogy akkor legyen Braun Marian az Ita, mert akkor a monogrammos ruhákat tudom örökölni, csak egy Z-vel kell kiegészíteni. Aztán elvileg én így tudom. Édesanyámnak volt egy álma, hogy nekem barna hajam és barna szemem lesz, tényleg? Még amikor terhes volt, igen.
2: És valóban így néz ki, elárulom.
3: Igen, és ott Pannának szólított az álomban, és mivel így alakult, mondjuk a szüleim mindketten barnák, szóval nem is volt kizárt, így azóta Pannának hívnak, hogy megszülettem, de a név az maradt.
2: Hát akkor Panna, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, én sok sikert kívánok a jövőre nézve, azt hiszem, hogy az elhivatottság megvan benned ahhoz, hogy még sokszor sok helyütt találkozzunk veled. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm.
2: Beszélgető partnerem Braun Marianna Zita volt.
1: Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifűé és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken, az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 101. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, másfél literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe! Hétfőked!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Több vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a sziesta kultúra a Balatonnál. Ma tovább fokozódik a hőség, a napos időben köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosító nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250.000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Testületi ülés volt a Bátaszéken is, virtuális séta az atomerőmű építésen, vasárnap fokozódik a hőség. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Szekszárd megyei Jugóváros önkormányzata közgyűlése csütörtökön tartotta a rendesülését. A közgyűlésen elhangzott Szekszárd város helyi közlekedésének 2025. évi beszámolója. A részletekről Máté Péter alpolgármestert hallja.
8: A más személyszállító ZRT-től Baranyai Gergely eljött és elmondta a általunk önként vállalt kötelezettségből mennyi veszteséget termelt a személyszállító ZRT. Ezt a veszteséget minden évben meg kell térítenünk. Ebben az évben is komoly, most hát 25-ös évről beszélünk, a 25 évben is komoly veszteség, közel 300 millió forint veszteséget termelt a személyszállítás a Szekszárd város költségvetésének. Azt tudni kell róla, hogy a Szekszárd város állítja össze a menetrendet. A menetrendet kiírjuk teljesítésre, közbeszerzésen egy vállalkozásnak. A MÁV személyszállító ZRT 5 évre nyerte meg, még viszont 2 év a szerződéséből, és ezáltal, ami bevétele nem keletkezik, mert nincs annyi utas, ezáltal nekünk ezt ki kell fizetni veszteséget. Mikor mennek az üres buszok, és látjuk, hogy 2-3 ember ül a buszon, ez bizony pénzbe kerül mindenkinek. Akkor, amikor szóba került az is, hogy miért nincsenek kisebb buszok, mert vannak olyan időszakok, csúcsidőszakok, amikor ezek a nagy buszok is tele vannak, és ezt nem tudják másra kompenzálni, a kis busz nem tudnák megoldani, tehát akkor utasok maradnának el, vagy kétféle busz tartanak, annak jelentős a költsége. Úgyhogy ez nem igazán járható út. Azon kívül szóba került az is a képviselők részéről igényként, hogy elektromos környezetkínálat buszokkal teljesítsük és így gyűrjük ki a pályázatot. Ennek is van lehetősége, csak komoly problémát jelent, ez is pénzkérdése. Tehát ki kell építeni a töltőhálózatot, ilyen Szekszárd városában jelenleg nincs, ahol buszokat, nagy terútokat lehetne tölteni elektromosan. Ezt ki kell építeni valamilyen pénzből, de nem tudjuk, hogy milyen pénzből tudnánk ezt megoldani, valamilyen pályázatból, hogyha lenne. Akkor még mindig nem a városi a közlekedés, akkor kellene venni buszokat, ezek buszok 200 millió forintba kerülnek. A jelenlegi buszállomány az összes nem ér annyit sajnos értékben, mint egy. Ennek amortizációja is van, amit beszámolnak a veszteségbe. Tehát igaziból egyelőre semmiféle fedezetet nem látunk arra, hogy ezt megoldjuk, de rajta vagyunk, hogy valahogy legyen gazdaságosabb, környezetkímélőbb szektárosban egy tömegközlekedés, ne termeljen egy mínuszt, de el kell mondani, hogy a városnak ez komoly teher, és a többi városnak is. Egyetlen egy város van, ahol kötelező szolgáltatás ez Budapest, ott van állami támogatás ehhez, de az összes többi városban, megyei városokban is ez önként vállalt szolgáltatás, amihez nincs állami támogatás.
7: Két pályázatról is döntött a közgyűlés, amelyről dr. Fusz György alpolgármester beszél.
9: Két pályázatról döntött a közgyűlés. Az egyik egy pályázat kiírása, amely az I.S. Gyula könyvtár igazgatói pályázatáról szól. Itt azt kell tudni, hogy korábban rövidebb távra, egy évre volt egy pályázati kiírásunk, ami most fog majd lejárni, és ezért volt szükséges egy újat kiírni. Október 1-ével már indulna az új megválasztott igazgatóval. Itt 3 évre szól a következő pályázat kiírása, Azért döntöttünk a három év mellett, mert az a ciklus, amelyben közgyűlés, illetve hát az önkormányzat megválasztott tisztségviselő annak, az pont akkor járna le, tehát ez az, ami egy fontos lenne. Elvárásunk az, hogy a tudásközpont, ami egy fantasztikus épület, ez megfelelően gazdaságosan működjön. Annyit tudunk, hogy nagyon sok a látogató, és bízunk benne, hogy most már tisztázódva a gazdasági helyzet ott, közösen a levéltárral egy nagyon fontos építményünk, és ezért bízunk benne, hogy ez nagyon jó fog működni. Erre írtuk ki most a pályázatot, bízunk benne, hogy több pályázó is fog majd jelentkezni. A másik egy lejárt pályázat döntésről szólt, illetve arról, hogy egyetértsen a közgyűlés azzal, hogy a humán szolgáltató központi igazgatói állására kellett kiírnunk egy pályázatot, ott lejárt az igazgatói pályázat, és ezért erre a kiírásra három pályázó érkezett. Mindegyik megfelelt a kiírásnak, és döntött a közgyűlés arról, hogy a társulási tanácsnak terjeszti elő azt a személyt, akit majd a társulási tanács fogad el.
7: A bátaszéki képviselőtestület legutóbbi ülésén több a város működését érintő aktuális kérdés került napirendre, valamint a napirend előtti bejelentések is fontos témákat érintettek. A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat feloszlatta magát, ezért időközi választásra kerül sor, amely várhatóan szeptemberben lesz megtartva. Szintén szó esett a helyi tömegközlekedés helyzetéről, valamint az uszoda működtetésének hosszú távú finanszírozásáról is, amelyek kapcsán az önkormányzat további egyeztetéseket folytat az érintett állami szervekkel. Befejeződött a fásítási program, jelenleg az újonnan ültetett fák gondozása is kiemelt öntözése jelenti a legfontosabb feladatot. A fő utca kereti oldalára két fa is került, különleges ültetési technológiával, amelyek egy magánszemély felajánlásának köszönhetően valósulhattak meg. A képviselőtestület elfogadta a gondozási központ 2025. évi beszámolóját, amely kiemelte az idősellátás egyre növekvő jelentőségét, valamint a jelzőrendszeres segítségnyújtás fontosságát. Előkészítés alatt áll a tanyagondnoki szolgálat bevezetése is. A mikrotérségi óvoda, bölcsöde és konyha 2026-27-es nevelési évre vonatkozó terveinek véleményezése is megtörtént. A tájékoztatás szerint az óvodai ellátás a megszokott csoportszerkezetben összesen 12 óvodai csoportban indul a következő nevelési évben, a bölcsödei ellátás pedig változatlan formában működik tovább. Döntés született a Bátkom 2004 Kft.-vel kötött szerződések módosításáról, amelyek több beruházást is érintenek, így az Entai út javítását, a sportcsarnok vizes blokkjának felújítását, valamint egy akadálymentes nyilvános illemhely kialakítását a buszmegálló közelében. Emellett a nyugdíjba vonuló Sümegi József helytörténeti gyűjteményének elhelyezése is megoldást kap. A sportpálya működéséhez kapcsolódóan a testület 5 millió forintos támogatást hagyott jóvá a BSE számára, amelynek folyósítását a második negyedév pénzügyi elszámolás benyújtásához kötötte. Szélessége 150, hosszúsága 190, a mélysége pedig 23 méter. Ezek a legfőbb paraméterei az épülő atomerőmű munkagödreinek. Az 5. blokk területén készül az alaplemez, mixerek szállítják a betont, amit hórihorgas betonpumpákkal öntenek be. Közben készül az alaplemez stabilitását biztosító gigantikus fémháló. Több ezer tonna betonacél kerül a helyére. Nem látott még közelről ilyen gigantikus építkezést? A Rádió Antrit Facebook oldalán található videó segítségével most ön is bejárhatja a munkaterületet. Vasárnap tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható, a déli-délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Szekszárdon szombaton hajnalban 22, napközben 38 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1.
10: Jó étvágyat, jó ebédhez, na meg a kedvenceit és a tegnap slágereit is, hiszen ez az Antrit, én pedig Fekete Dávid vagyok. Végre vasárnap van a pihenés napja. Remélem az ebédlőasztalnál békesség, honol csatlakozunk mi is, ha nem bánja, Lady Gagával.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Június 28-a van, úgyhogy lássuk meg gyorsan, milyen aktualitások kapcsolódnak a dátumhoz. Mindenek előtt azonban sok boldogságot ma Leventének és Irénnek, hiszen nekik van névnapjuk. Aztán nézzük, hogy kik a mai nap születei. Például Kathy Bates, Oscar-díjas amerikai színésznő, hát egy igazi legenda. Vagy John Cusack, amerikai színész, szintén a mai nap született, ahogyan Kulcsár Krisztián, világ és Európa bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar párbajtőr, vívó, jogász, közgazdász, sportvezető és országgyűlési képviselő, és Elon Musk, dél-afrikai születésű amerikai vállalkozó, feltaláló, még a mai nap születte. A kalendárium szerint 1904-ben e napon Helen Keller magna cum laude kitüntetéssel diplomázott, és ezzel ő lett az első siketvak, aki főiskolai bölcsész diplomát szerzett, azért ez nem semmi történet. Aztán hát egy nem annyira kedves emlék, földrengés döntötte romba Komáromot, ez volt a legnagyobb ismert magyarországi földrengés, még a múltban, szerencsére azóta azért nem volt ekkora pusztítás. Nagyjából ennyit, akkor a mai napról mutatom, hogy mivel folytatjuk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Ez a Rádió Antrit, pörökjenek tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Nem állunk meg az ebéd utáni szükséges is, egészséges sziasztához is jönnek a jobbnál jobb dalok. Most 96-ból Mark Morrison köszön be.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: És egy óra már el is röpült itt ebben a vasárnap délutánban. Ez a Rádió Antritom a kedvencével és a tegnap slágerével. Tényleg megkezdődhet a Siesta, ehhez is szolgáltatjuk nyilvánvalóan a továbbiakban is a legnagyobb dalokat, de előbb még informálódjunk. Számítok a figyelmére a következő órában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Kialakulóban van a Siesta kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. A napos idő várható kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkőlépcsők, műkőfelületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelmére.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel Fekete Dávid vagyok. Egy óra múlt, még van vissza bőven, és nyilván dalokból sem fogyunk ki egyhamar, no meg jó kedvből sem, hiszen érkezik a Black Eyed Peas, ez a Hey Mama.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

ez a Rádió Antrit, és hát javában zajlik a futball világbajnokság. Véget értek a csoportkörök, tehát kialakultak a döntő felé vezető útvonalak. Mindenek előtt még vessünk egy pillantást az eredményekre. Tegnap este játszott Panama Angliával, az angolok 2-0-ra vették ezt az akadályt, aztán a Horvátország Gána találkozón először még unalomba fulladni látszott, aztán pedig egy egészen korrekt mérkőzésből 2-1 alakult ki. Hajnalban volt a Kongó-Üzbegisztán találkozó, 3-1-re nyert Kongó, Kolumbia-Portugália egy vérszegény 0-0-val zárult, 4 órakor játszott Jordánia-Argentinával, itt az argentinok 3-1-re diadalmaskodtak, és Algéria-Ausztria mérkőzés volt még, az pedig 3-3-mal zárult. Ma este 9-től pedig Dél-Afrikai Köztársaság Kanada

0: kedvenceinknek, ahhoz pedig kellenek a dalok is, úgyhogy mutatom, hogy mivel folytatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Rádió Antrit, az információk után sem állunk meg. Nyomjuk tovább, nem is akárhogyan, ha már az előbb sportoltunk, és egyébként is VB van, és ha VB van, akkor Shakira van. Így van, 2010-ből vaka-vaka.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: 1. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Egy újabb óra eltelt mindjárt kettővel, ami azt jelenti, hogy jönnek a hírek, aztán pedig folytatjuk az utunkat a zenevonat, hogy ne szálljon meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A CDA-ban még hidegébb időkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítő, limonádé 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranytárcán sörpak 224 forint per darab, Soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűségű árak a CDA-ban.
3: Csavar, zár, vasalat, Ivier Szexárdon, a Mátyás Király utca 6-ma 6.

0: rendkívüli, hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Ma tovább fokozódik a hőség a napos időben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Nagyos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-ben. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 000, Zalacsányban 4 000, Orfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól keddig félig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban 2 hét után megtalálták az otthonában elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 2 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Antritot hallgatja meg engem, Fekete Dávid, ugye 2 óra már mögöttünk van, még előttünk 4, ne is húzzuk az időt, pörögjenek tovább a kedvencei és a tegnap slágerei. Utóbbival folytatjuk, érkeznek a vadfiúk. Ez a Duran Duran vibe.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Ez a Rádió Antrit, és hát ha már vasárnap van, ugye nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy vigyázzon magára, meg embertársaira is, nem gyerekjáték a dolog, viszont gyerekjátékok költöznek a Szekszárdi moziba, ahol egyébként klíma is van, úgyhogy lehet menni hűsölni, és mellette jól szórakozni, mert hogy 15 órától vetítik a Toy Story 5. részét, nem kell bemutatni talán ezt a szériát, gyerkőcökkel biztos, hogy jó szórakozást nyújt majd, aztán 17 órától, így van 17 órától vetítik az Életem legjobb száma című amerikai vígjátékot Paul Ruddal és Nick Jonas-szal a főszerepben. Állítólag ez is egészen jól sikerült, hogy olyan figyelmébe, ilyen zenés vígjáték, és este 19.30-tól kerül a vászonra a Zongora hangoló című amerikai thriller Leo Fudallal és Dustin Hoffmannal a főszerepben. Ennek a címe talán nem hangzik annyira érdekesen, vagy izgalmasan, de állítólag egyrészt nagyon-nagyon jól sikerült, másrészt pedig egy thrillerről van szó, szóval az izgalom garantált. Ezeket vetítik tehát itt Szekszárdon, ajánlom figyelmébe mind a hármat, egy egész délután el lehet tölteni a moziban, hogyha jó filmek vannak, és bizony most jó filmek vannak, úgyhogy ajánlom ezeket. Ameddig viszont ezek megkezdődnek, vagy ameddig ön összekészül, addig zenélünk tovább, mutatom, hogy

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám!
6: Az információk után rabogunk tovább, ez még mindig a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágerével. Nem is akárkit sikerült meggyőznünk, az egyik legsikeresebb pop előadót, igen, Taylor Swift-é a mikrofon.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: it so bad.
1: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel újabb óra ért véget. Háromat még együtt töltünk ezen a vasárnap délutánon, úgyhogy számítok őre, hiszen tudom, hogy nem akar lemaradni a legjobb dalokról, és nyilvánvalóan a legfontosabb infókról sem, amelyeket Joli mindjárt elmond majd nekünk, úgyhogy számítok őre.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Bonyhádon is összeültek a képviselők, rövidített nyitvatartás a NAV-nál. Hétfőn átléphetjük a bűvös 40-et. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. június 28-án, vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Szekszárd megyei Jugóváros önkormányzatának csütörtöki közgyűlésén szó volt a Csatári utcában tervezett garázsépítés megvalósításához kapcsolódó városfejlesztési megállapodásról, amelyről Máté Péter alpolgármester számol be.
7: Szekszárdon a Csatár utcába garázsokat szeretne építeni egy vállalkozás, ugye előtte egy másik vállalkozó, beruházó megkezdte lakópark építését, ez 2021-ben, vagy talán 20-ban megkezdődött, ez a Városkapu lakópark részben valósult meg, tehát a 6 tömbből 3 tömböt valósított meg, és a 3 tömb, aminek az aljában még garázs lett volna, ez a 3 tömb nem valósult meg. A területet értékesítette, egy másik vállalkozó vásárolta meg, másik beruházó, a másik beruházó garázsokat építene, az ő felmérése szerint a garázsokra nagy igény van, tehát az ott levő 57, ha jól tudom, 57 lakás, de közel 60 lakás tulajdonos is vásárolna garázsokat, azon kívül a közeli utcákban Csalogány utca, Hírling Ádám utca, Csatár utca komoly garázs hiány van, tehát nincs elég garázs, úgyhogy garázsokra lenne igény a lakosság részéről, és ez a vállalkozás, a beruházó vállalta az előző beruházó által vállalt kötelezettségeket. Gyalogátkörét létesít, járdát, kerékpárutat létesít, teljes hosszába a tereknek, ami a Csatár utcában található, és van itt egy másik rész, egy telekrendezés. Nekünk van egy útpatka részünk, amire értékbecslést kértünk, és értékbecslést a megállapított összegen értékesítettük ezt az útpatka részt. Nekik van egy másik részük, egy telekrendezésre ezt összevonjuk, tehát kettő határozati javaslat született. Az egyik határozati javaslat arról, hogy ezt a területeket összevonással rendezzük, és egy másik határozati javaslat pedig arról, hogy településrendezési módosításokat megtesszük.
6: Közel 20 napirendi pontban tárgyalta a bonyhádi képviselőtestület az aktuális ügyeket. Ezek között szerepelt például a művelődési központ vezetői pályázatának kiírása, a város sport koncepciója, az önkormányzati alapítványok elmúlt éves tevékenysége, a fájlakótelepi posta üzemeltetése, valamint az idei Merész Konrád díj átadása. Bonyhád város önkormányzatának július 25-én meghozott legfontosabb döntéseit tekintjük át. A képviselőtestület elfogadta az önkormányzat által alapított Kolónia Alapítvány, valamint a Völcségi Tájkutató Alapítvány elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolókat. A két szervezet továbbra is fontos szerepet tölt be a város közösségi és kulturális életében. A képviselők döntöttek a fájlakótelepi posta további működésének biztosításáról is. A szolgáltató infláció követő díjkorrekciója miatt módosítani kellett a Magyar Postával kötött partneri megállapodást, amelyhez az önkormányzat ismét biztosította a szükséges mintegy 30 millió forintos forrást. A lakótelepi posta 2023-ban az önkormányzat kezdeményezésére nyithatta meg újra kapuit, miután az országos postabezárások érintették a várost is. Azóta is Bonyhádváros önkormányzata vállalja a szolgáltatás működtetéséhez szükséges, jelentős anyagi hozzájárulást, ezzel biztosítva, hogy a környéken élők helyben intézhessék postai ügyeiket. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatói állás helyére vonatkozó pályázat kiírásáról is döntés született, mivel a jelenlegi vezető megbízatása idén ősszel lejár. Az új igazgató 5 évre kaphat megbízást, feladata pedig nem csak az intézmény szakszerű működtetése lesz, hanem annak szakmai irányítása és jövőbeni fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása is. Elfogadták Bonyhád 2026-31 közötti sportkoncepcióját, amely kijelöli a város sportéletének középtávú fejlesztési irányait. A stratégia célja, hogy a versenysport és a szabadidős sport egyaránt fejlődjön, miközben támogatja az egészséges életmód elterjedését, a gyermek- és diáksportot, valamint a helyi sportegyesületek működését. Zárt ülésen döntöttek az idei Merész Konrád díj odaítéléséről. A cím Bonyhád egyik legrangosabb elismerése, amelyet a hagyományoknak megfelelően ünnepélyes keretek között augusztus 20-án vehet át az arra érdemes személy. A Babits Mihály Kulturális Központ már nyári nyitvatartással üzemel, erről a nyári zárásról és a következő napok programjairól Varga Dalmát, az intézmény szakmai igazgató helyettesét kérdeztük.
0: A nyári szünet beköszöntétől a Babits Mihály Kulturális Központ nyári nyitvatartással várja vendégeit. Ennek értelmében intézményünk hétköznap 8 és 18 óra között tart, nyitva hétvégén pedig zárva vagyunk. A hétvégi zárvatartás alól természetesen kivétel a jegypénztárunk és a mozink, amelyek csak hétfőn tartanak zárva, vasárnap között pedig 13 és 20 óra között várják a vendégeket, illetve várjuk vendégeinket. A művészetek háza nyitvatartása nem változott, vasárnap és hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között várjuk a művészetek házába az érdeklődőket, illetve ajánlom a kedves rádió hallgatók figyelmébe Garai tér 17 szám alatt található Turinform irodánkat, amely hétköznapokon 8.30 és 16.30, szombatonként pedig egészen szeptember 20-ig 8 és 13 óra között tart nyitva. A nyitvatartásunk természetesen rendezvényektől függően módosulhat, illetve egy olyan fontos hírt szeretnénk még a rádióhallgatókkal megosztani, ami nekünk nagyon jó hír, azt nem tudom, hogy a vendégeinknek is az-e. Július 20 és augusztus 2 között mi is pihenünk, egy picit bezárunk. Ebben a két hétben a Babits Mihály Kulturális Központ teljesen, beleértve a mozit is zárva lesz, úgyhogy egy kis türelmet szeretnénk kérni. Június 27-ig látogatható a már korábban megnyílt messziről jött gyökeret vert 23. országos fazekas pályázat kiállításunk a művészetek házában. A tárlat június 27-ig várja az érdeklődőket, vasárnap és hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között. Július 5-én vasárnap 10 óra 30-kor a művészetek házában a holokauszt emléknapra kerül sor. Emlékbeszédet tart majd Berlinger Attila, a Szekszárd megyei jogváros polgármestere. A tücsökzenés színpad műsorát láthatják a megemlékezők, illetve liturgiai megemlékezést tart Fináli Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagóga rabbija, valamint közreműködik Anatolij Klavanszky kántor is, és ugyanezen a napon egy tárlat is megnyitja kapuit, Noam Chen kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők, a holokauszt túlélők a zsinagógák címmel. Július 5-től augusztus 1-ig várja ez a tárlat az érdeklődőket.
6: Tanévzáró értekezletre került sor a Tolna vármegyei szakképzési centrum szervezésében. Az eseményen a centrumhoz tartozó mind a 8 intézmény vezetői, valamint a központi szervezet vezetői és érintett munkatársai vettek részt. Az értekezlet alkalmat adott a mögöttük álló tanév értékelésére, a közös eredmények áttekintésére, valamint a jövőbeni feladatok és célok meghatározására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna vármegyei Adó és Vámigazgatóságának Paksi, Bonyhádi, Tamási kirendeltsége és Dombovári ügyfélszolgálata a harmadfokú hőségriasztásra tekintettel 2026. június 29-én hétfőn rövidített nyitvatartással 8 órától 12 óráig fogadja az ügyfeleket, akiknek megértését ezúton is köszönik. Hétfőn veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, délutánra 37-42 fokig forrósodik fel a levegő, és hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. A penzselő napsütés legfeljebb északon, északnyugaton zavarhatják gomoly felhők, néhol nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A déli-délkeleti szelet a középső tájakon és a Dunántúlon élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik. Szekszárdon a hajnali 21 fokot követően napközben akár 40 fok is lehet.
3: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
1: Köszönjük Jörinek a híreket, ez a Rádió Antrit. 3 óra is elmúlt, már Fekete Dávid vagyok. Zenevonatunk nem áll meg sehol. Úgy kell rá felkapaszkodni menet közben, mint azokra az indiai vonatokra. Ezt pedig megtette most dobostul, gitárostul Bon Jovi.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Ez a Rádió Antrit, és talán hallotta már te, hogyha nem, akkor most mondom, hogy új vezetője van a vármegyénknek, mert hogy a Tolnavármegyei Kormányhivatalt is új főispán irányítja majd június 29-i, tehát hétfői hatállyal, mégpedig dr. Bozsorik Robert Bátaszé polgármestere, akit 2014-ben választottak meg először polgármesternek Bátaszéken, mostani a harmadik ciklusa városvezetőként. A korábbi főispán dr. Lehőczer Regina áprilisban távozott a Vármegyei Kormányhivatal éléről, úgyhogy most már holnaptól Bozsorik Robert lesz a főispán. Ami pedig a Bátaszéket illeti, és az önkormányzatot, akkor fontos lehet tudni, hogy a lemondást követő napon a város irányítását dr. Somosi Szabolcs alpolgármester úr veszi majd át az új polgármester időközi választáson történő megválasztásáig. Erről írt Bozsorik Robert a Facebook oldalán is, úgyhogy jó munkát kívánunk neki, nyilvánvalóan majd kíváncsian várjuk ide a stúdióba is dr. Bozsorik Robertet, hogy beszámoljon erről a kinevezésről és tervekről. Tehát ez majd még a jövő zenéje, meg az is, amivel folytatjuk. Mutatom.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Dompepe hétfőket!
4: Juhé! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe, hétfőked!
0: Ennyi volt a reklám.
5: Ez a Rádió Antrit, az információ után folytatjuk menetelésünket a legnagyobb dalok ütemére. A minap jót kacagtunk itt a stúdióban Levi kollégával, amikor azzal nyitott, hogy a Rózsaszín nevű énekesnő énekelt. Hát ismét itt van, Pink, So What?
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: defunto.
1: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Újabb órát hagyunk magunk mögött ezen a csodás a vasárnapi délutánon. Még két óránk van együtt, úgyhogy számítok a figyelmére a továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Több vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a sínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a második, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 105.1.
1: 4 óra is elmúlt már, ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Fekete Dávid vagyok. Mi két órát rádiózunk együtt, örülök, hogy itt van. A koszovói albán származású, de brit énekesnő egyik bomba slágerével kezdünk. Dua Lipa, Training Season.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és egy nagyon-nagyon friss és jó hírrel szolgálhatok, mert hogy Európa bajnok lett a szekszárdi tehetség, ugye Romániában zajlik a maraton kajakkenu Európa bajnokság, és ifjúsági K2 futamában nem talált legyőzőre a szekszárdi Görbe Dávid és újpesti társa, amivel a magyar csapat 5. aranyérmét szerezték meg, ez egy egészen zseniális eredmény. A 2010-es születésű kajakosnak tavaly a győri világbajnokságon egy apró hiba miatt úszott el az éremszerzés reménye, ezúttal viszont magabiztos előnnyel elsőként ért célba, megszerezve az Európa bajnoki címet. A szekszárdi kajakkenu másik tehetsége, Jambor Lotti 2 számban állt rajthoz. Kajak 1-esben a rövid körön és a klasszikus távon is címvédő volt.

0: Jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Zöttyögtünk már vonaton, most pedig mi is vízre szállunk, ahogyan tették azt a szexuális kajakosok, de mi zenejachtunkon tesszük mindezt, a főprodukciót pedig a Keen vállalta.
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Ez a Rádió Antit újabb óra végéhez értünk, csak úgy röpül az idő, ha jó társaságban van az ember, már csak egy óránk van együtt, de azt is tartalmasan töltjük majd, úgyhogy számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek! Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben!
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei! Ez a Rádió Andrét!
10: Kialakulóban van a Sziasztok kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit, továbbra is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel élvezzük a hétvége utolsó perceit is. Na meg velem, Fekete Dávid vagyok, ezt is megnyomjuk egy igazi klasszikussal, Dancing Queen az Abbától.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogy azt megszokhatta, kicsit felhívjuk ismét a figyelmet arra, hogy csalók vannak minden felé, minden sarkon leselkedik ránk a veszély. Ezúttal hamis albérlet hirdetésekkel csaptak be lakáskeresőket. Mindig kitalálnak valami újat. A csaló 6 alkalommal adott fel hamis albérlet hirdetéseket más-más néven, és különböző számlaszámokra kérte az előlegeket, végül pedig beismerő vallomást tett. Elsőként egy nő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2025. decemberében adott fel valótlan tartalmú online hirdetést az általa lakott albérletre. A sértett megtekintette a lakást, majd két összegben előre elutalt 300 ezer forintot a férfi barátnőjének a számla számára, a szerződést nem kötötték meg, a hirdető elérhetetlenné vált, és a pénzt sem utalta vissza egyébként. Aztán sorra jöttek, és ráadásul ez helyi hír, mert hogy a szexhári rendőr kapitányságon a napokban fejezték be az eljárást, az iratokat a vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, és legyünk gyanakvóak, óvatosak, hát ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg az nem igaz, és csalás áldozatai lehetünk, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon oda kell figyelni, és még akkor is belefuthatunk, ha tényleg odafigyelünk és óvatosak vagyunk, úgyhogy igen, vigyázzon magára, és hogy koncentrálni tudjon, zenélünk, mutatom, hogy mivel folytatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világban!

0: teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Ez a Rádió Antwit, az információk után sem állunk meg, már minden létező utazási formát felhasználtunk ezen a vasárnap délutánon, úgyhogy egy picit megállunk és lehűtjük magunkat, ebben pedig Avicii segítkezik.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antwit.

Antrit. Get real with the fever on the dance floor.

kedvencei és a tegnap slágerei Szexárdon, ez csak a Rádió Antriton lehetséges.

0: És ez a pillanat is eljött. Rengeteg szuper dalt hallottunk az elmúlt 6 órában ez a Rádió Antrit. Most viszont közös utunk a végéhez értünk. Köszönöm, hogy velem tartott. Holnap reggel 6-tól várom. Ismét együtt kezdjük majd az új hetet, új kihívásokkal, új reményekkel, új témákkal. Úgyhogy tartson velünk holnap is. Addig is minden jót. Fekete Dávid vagyok. A viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
3: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeke. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta a szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gagyos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfelfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfelfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-ben. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 000, Zalacsányban 4 000, Orfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
2: Rádió Antrit időjárás.
3: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Antrit.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogolab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szekszárdon. Rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
3: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
5: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Több vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a sziesta kultúra a Balatonnál. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak.
1: Rádió Andrit időjárás.
7: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zene.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

lesz a Rádió Antrét.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Több vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MTI-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű, cinema veríték menete.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kialakulóban van a Sziasztok Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkőlépcsők, műkőfelületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézed. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, unik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol. A hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külség, az ösztön, az agyunk a

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeke. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban két hét után megtalálták az otthonába elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Madrid.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.